0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánunk, kedves hallgatóink! A mikrofonoknál Sebestyén Áron
2: és Bányi Kriszta köszönti Önöket.
1: Ma esti hírmagazinunkban először Alsőrre látogatunk, ahol újra van vendéglátóhely. Rövidesen erről hallhatnak bővebben, de adásunkban rövid híreinkben szó lesz a Burgenlandba vándorló pókokról, valamint egy rajzfilm jubileumról is hallhatnak. Hogy miről, azt hamarosan megtudhatják. És emellett még muzik-mozaik adásunk is jelentkezik az este, ebből is készültünk egy kis részlettel. Tartsanak velünk, azonnal kezdünk! Csak nem 3 év után ismét van vendéglátóhely Alsőrben. A dél-burgenlandi falut 2023-ban érte utol a negatív trend, és zárt be az utolsó kocsma is. Az elmúlt években az úgynevezett fárkafé kínált időnként lehetőséget a találkozásra, de állandó jelleggel nem működött vendéglő. Augusztus közepétől azonban újra van vendéglátóhely a faluban. A kultúrházban Manus Catering néven nyílt meg az új vendéglátóhely. A vállalkozást a helyi Manuela Sepper nyitotta, ezzel régi álmát váltotta valóra.
3: Hab seit 15. August die Gaststätte in Unterwart im Kultursaal übernommen mit Manus Catering. Gibt immer kleine Schmankerl, so wie Toast, Bauerndost, belegtes Brot, heurigen Jause. Mittags gibt's vorerst ohne Speisekarte Schnitzel, Schweinschnitzel und Hühnerschnitzel gibt's immer. Und dann je nachdem, was man gerade so auf den Teller bringt, bietet man einfach an. Nachdem ich schon 4 Jahre das Catering habe und immer sehr viele Ideen habe, mein Zuhause für das Ganze, für meine ganzen Ideen zu klein geworden ist, habe ich mich dann nochmal rangemacht an die Gemeinde, mit der Gemeinde ein Miteinander, dass man das ausspricht, weil, dass ich alles vor Ort habe und auch in der Gemeinde mit den Gemeindebürgern und Bürgerinnen halt einfach kommuniziere, wieder ein Beisammensitzen, einfach ein Miteinander. Eigentlich wird es sehr gut angenommen. Aber das alte Sprichwort ist, ein neuer Besen kehrt immer gut. Deshalb fange ich einfach ganz klein an, möchte die Leiter nicht in einen Satz raufspringen, sondern einfach wirklich Sprosse für Sprosse hinaufklettern, möchte diverse Veranstaltungen machen, so wie Buschenschank, Heurigen, vielleicht einmal einen Grillabend. Jetzt am Sonntag gibt es Backhändel. Das ist einfach so sporadisch, weil ich sage, okay, ich habe dann auch die ganzen Veranstaltungen, was früher die Gemeinde gehabt hat, das habe ich alles übernommen. Und da kommen natürlich die ganzen Vereine dann jetzt auf mich zu und wir reden das gemeinsam ab, wie was am besten für den Verein ist und aber auch für mich. Ne?
1: Az új vendéglő csütörtöktől vasárnapig reggel 8-tól este 9-ig várja a vendégeket. A helyiek pedig láthatóan örülnek annak, hogy újra van hová betérniük, mondja Zieglinde Palánk, aki, ha teheti, besegít a felszolgálásba.
4: Szerintem az emberek nagyon várták már, mert mindig az volt a téma, hogy hová lehet menni, ha valamilyen alkalom van, valamilyen, mint például máma jó példa, egy temetkezés. Ha most ebből a melegből az emberek kint állanak a temetőbe fél óráig, akkor természetesen mindenki szomjas is, nem lehetett hová menni. És vasárnap mise után például, mert bevezették ezt a fárkafét, de az is csak változóan minden 2 hétben, vagy egyszer egy hónapban, az se olyan biztos, hogy hova. És most van egy hely, ahová el lehet menni mise után. Ezt jó ötletnek látom, és főleg falubeli, az is nagyon jó. Mert azt is észrevettem, hogy az is nagyon fontos, hogyha valaki innen van, ismeri a népeket. Egy idegen talán nehezebbre esne neki ezt vezetni, gondolom én.
2: És ugye szívesen segít, mint mindig?
4: Én szeretem a vendéglátást, már 20 év óta ezt csinálom mellette, mindig munka mellett. Most már nyugdíjas vagyok, most flexibilis vagyok nagyon, és már például már reggel 11 órakor ide tudtam jönni, mert ráérek. Az a jó.
1: További részleteket honlapunkon a magyarok.orf.at oldalon olvashatnak.
0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Dél-orosz tarantulák terjednek Burgenlandban. Bár a cím elsőre rémisztőnek tűnhet, egyáltalán nem kell tőlük tartani. Ezek a pókok főleg Észak-Burgenlandban lelhetők fel nagyobb számban, ahol mostanság gyakoriak a kertekben és pincékben, hiszen sok példány átvonulóban van épp. Bár akár 4-5 centiméteresre is megnőhetnek, az emberre egyáltalán nem jelentenek veszélyt. És képzeljék el, még a fertő tavat is képesek átszelni. Vagy a víz felszínén futva, vagy alámerülve kelnek át rajta. Az osztrák Naturschutzbund kéri, hogy aki lát ilyen pókot, jelezze nekik, hiszen így jobban nyomon követhetik a terjedésüket. A szakértők szerint egyelőre nem beszélhetünk invázióról, a pók populáció jelenleg még nem aggasztó méretű. És most egy különleges évfordulóról szól a következő hírünk. Pontosan 50 éve született meg az osztrákok és magyarok szívében az a kis lázadó, aki a pipacsfüves réten élte a kalandjait. Ismerik a dalt?

0: Ő nem más, mint Bine Maja, vagy ahogy a magyar nyelvterületen ismerik, Maja a méhecske. De ki gondolta volna, hogy ez a kis önfejű rovar egy taxiban születik meg újra, és világhírűvé válik. Erről most Bányi Kriszta mesél nekünk.
1: 50 éve, 1976-ban csendült fel először a Mindenki szereti Maját című dal, és azóta is sokan ismerik. A kis méhecske, akit német nyelvterületen Bine Majaként ismernek, vagy ahogy magyarul mondják, Maja a méhecske, a gyerekek kedvence lett. De honnan jött ez a figura? A történet Waldemar Bonszász, német író 1912-es könyvével kezdődött, a Maja méhecske és kalandjai azonnal bestseller lett, és több mint 40 nyelvre lefordították. A II. Világháború után Bonszász művei publikálási tilalom alá kerültek, de Maja figurája túlélte ezt. A rajzfilm sorozat 1976-ban született meg, egy müncheni taxiban. A ZDF és az ORF vezetői éppen utaztak, amikor eszükbe jutott, hogy Maja lenne a tökéletes főhős. A főcímdalt egészen véletlenül énekelte el Karel Gott, aki éppen kávézni indult, amikor a stúdióba rángatták. Ahogy később mesélte, fél óra alatt készen volt az egész. Maja nem csak aranyos volt, lázadó, kíváncsi és független, akár Pippi Langstrumpf. A sorozatot Japánban készítették, és hamar kultusz lett belőle. A 2010-es években Maja 3D-s újjászületést élt meg, és bár a rajongók először tiltakoztak, mondván, hogy Maja túl vékony lett és megváltozott, a sorozat végül meghódította az új generációt is. Ma pedig Bine Maja üzenete egyszerű, légy kíváncsi, légy önmagad, és tisztelj másokat!
0: Adásunkat most egy ajánlóval folytatjuk, és újra Krisztához fordulok, aki várni fogja önöket a ma esti Muzik Mozaik magyar órájában. Mikor is kezdünk pontosan, Kriszta?
1: Ma este 8 órától indul majd a magyar óra itt a Rádió Borgelland műsorában, és ebben olyan dalok forognak majd, mint a Vér nem válik vízzé a hulik,

0: Hallva ezt a kis ízelítőt, önök is úgy érzik, hogy ott van a helyük a rádiók előtt ma este is. Én biztosan várom önöket.
1: Időjárás. Ma este is az éjszaka első felében elterjedt esőzések és helyenként erős zivatarok várhatók. Az északnyugati szél több helyen élénk lesz, különösen észak és Közép-Burgenlandban, ahol viharos széllökések is előfordulhatnak. Az éjszaka folyamán a szél gyengül, az esőzések pedig fokozatosan alább hagynak. Déli területeken azonban időnként még eshet. Az éjszakai legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 16 fok között alakul. A holnapi, csütörtöki nap jelentősen hűvösebb lesz az utóbbi napokhoz képest. A nappali legmagasabb hőmérséklet 18 és 22 fok között várható. A felhőzet lesz domináns, és ritkán, helyenként gyenge eső is előfordulhat, különösen délfelé, az est beálltával. Napfényes időszakokra leginkább Észak-Burgenlandban számíthatunk. Az északnyugati szél eleinte még élénken fúj, de napközben fokozatosan gyengül. És kedves hallgatóink, holnaptól híreinkkel már Bányi Kriszta kolléganőm várja önöket.
0: Így van, és egészen vasárnapig számíthatnak majd rám a mikrofonnál. Pénteken újabb víradással, vasárnap pedig egy friss Adjisten Magyarok tévéadással is jelentkezünk, így megint nagyon színes lesz az ORF magyar nyelvű műsor kínálata.
1: És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket! Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront
0: és Bányi Krisztát hallották. Viszont hallásra!
1: További szép estét kívánunk!

Ez volt már a egy órás magyar zenei időutazásunk a Muzik Mozaik műsorában. Bár a mi időnk lejárt, de önök maradjanak a rádió készülékek mellett, hisz egy újabb zenei óra jön, amelyben most a cseh népcsoport válogatását ismerhetik meg. További jó szórakozást kívánok, a mikrofonnál Bányi Kriszta búcsúzik.